A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa napi fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülő szigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a közlekedési kultúra napja. Jogsegélyvonal a gyermekpornográfia ellen.

0: Lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem ér kezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat. Meggyulladt a nyárfapihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen, több foltban kapott lángra, a tűz pedig a száraz időben rendkívül gyorsan terjedt. A lángok veszélyeztették a környéket és egy melléképület mellett felhalmozott hulladék, valamint egy nagyobb farakás is meggyulladt. A helyszínre több közeli településről érkeztek tűzoltók, akik vízsugarakkal, puttonyfecskével, és különféle kézi szerszámokkal kezdték meg a lángok megfékezését. Az oltási munkálatokat a környéken lakók is segítették, hogy megakadályozzák a tűz további terjedését az épületek felé. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyárfapihe rendkívül gyúlékony, és a legkisebb szikra vagy eldobott cigarettacsik is hatalmas pusztítást végezhet. Szerencsére az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megállítani a folyamatot, mielőtt komolyabb anyagi kár vagy személyi sérülés történt volna. A tűzoltóegységek az utómunkálatok során alaposan átvizsgálták a területet a további ízások megszüntetése érdekében. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
1: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
0: Két éve Tisza Gyenda platánja is bekerült a döntőbe. Megrendezték az első sport- és egészségnapot a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon, ami a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő eseményként indult útjára. A Tiszaligetben zajló rendezvényen általános és középiskolás diákok tucatjai vettek részt, akiket különböző mozgásformákkal, egészségügyi szűrésekkel és pódiumbeszélgetésekkel várták. Szabó Attila Péter, kampuszigazgató az Új Néplapnak kiemelte, hogy a tavaszi esemény kiválóan illeszkedik az intézmény egészség- és gazdaságtudományi képzési profiljához. Az udvaron crossfit edzések, katonai akadálypálya és lézerlövészet várta a fiatalokat, miközben az épületben a Hetényi Géza és a MÁV kórház szakemberei végeztek ingyenes vizsgálatokat. A látogatók olyan különleges eszközöket is kipróbálhattak, mint az óriás vastag bélmodell vagy a dohányos tüdőt szemléltető eszköz. A kerekasztal beszélgetéseken szó esett a mentésirányítás kulisszatitkairól, a sportsérülések megelőzéséről és a napjainkban népszerű fogyasztószerek hatásairól is. A sikeres programot követően a kampusz ősszel a kutatók éjszakájával várja majd újra a tudomány és a sport iránt érdeklődőket. Szombaton rendezték Szolnokon a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, ami idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a hivatásos lánglovagok mellett civil jelentkezők, katonák és mentősök is próbára tegyék állóképességüket a vízügyi székház 15 emeletén. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesület elnöke Cifra Zsolt tájékoztatása szerint mintegy 200 induló vágott neki a távnak különböző kategóriákban. Míg a civilek sportruházatban futottak, a tűzoltók teljes bevetési felszerelésben légzőkészülékekkel a hátukon küzdöttek meg a lépcsőfokokkal. A szakemberek emellett nehéz szakmai feladatot is vártak, az emeleteken tömlőt szereltek, feszítővágóval végeztek precíziós gyakorlatokat, és egy 80 kg-os bábút is ki kellett menteniük. A rendezvény nemes célt is szolgált, hiszen a befolyt nevezési díjakkal a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A jótékony összegből egy korszerű diagnosztikai eszközt vásárolnak, ami a mentők hatékonyabb életmentő tevékenységét segíti majd a térségben, számolt be róla a szoljon.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: Ezen a napon hirdetik ki az év hídja versenygyőztesét is. A jelöltek közé az M44-es autóút Kunszentmárton melletti körös hídja is bekerült. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Volt emiatt körözés Szolnokon is, végül elfogták a férfit. Összesen 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
3: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
0: A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt, jó hetet! Május 11-én hétfőn sok boldogságot a névnapos Ferenceknek és istenetes a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Kezdjünk is a Destiny's Child-dal, aztán folytatja Wolf Kati, és jönnek a Gettó szuperszárjai is. 0620 55 55 155, ide pedig jöhetnek a közlekedési infók. Még egyszer, jó reggelt!
4: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Majd csak június elején lesz az idei monakói nagydíj, viszont a múltban, ezen a napon május 11-én egy csomószor volt például 75-ben, 86-ban és 97-ben is Monakóban Forma 1-es nagydíj. A 75-ös futamot Niki Lauda nyerte, a 86-ost Alain Prost, a 97-es monakói Forma 1-es nagydíj győztese pedig Michael Schumacher volt. Jöjjön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, a Black Eyed Peas-től Where is the Love, a Besten, jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Viharokkal tűzdelt lesz a hétfő, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, amelyet Amy Winehouse dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pusztulásnak indult a Szent István hídnál pihenő szolnoki hajóroncs. Gyorsan terjedő tűz okozott riadalmat Cserkeszőlőn. Már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja a Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem érkezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat. Meggyulladt a nyárfa pihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen, több foltban kapott lángra, a tűz pedig a száraz időben rendkívül gyorsan terjedt. A lángok veszélyeztették a környéket és egy melléképület mellett felhalmozott hulladék, valamint egy nagyobb farakás is meggyulladt. A helyszínre több közeli településről érkeztek tűzoltók, akik vízsugarakkal, puttonyfecskével és különféle kéziszerszámokkal kezdték meg a lángok megfékezését. Az oltási munkálatokat a környéken lakók is segítették, hogy megakadályozzák a tűz további terjedését az épületek felé. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyárfa pihe rendkívül gyúlékony, és a legkisebb szikra vagy eldobott cigarettacsik is hatalmas pusztítást végezhet. Szerencsére az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megállítani a folyamatot, mielőtt komolyabb anyagi kár vagy személyi sérülés történt volna. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 11-én hétfőn megérkeznek az idei tavaszi szezon első komolyabb zivatarai, záporai, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. A mai maximum 22, a holnapi 17 fok környékén alakul, elő az esernyőkkel, és jöhetnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Egy ilyet hallgatunk a folytatásban is, NST-sáit, a Paid My Dues jön itt a Besten.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, meghallgatjuk május 11-e hétfő legfrissebb híreit, a következő órában pedig jön többek között a Backstreet Boys. És Nagy Bogi is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sport és egészségnap a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon. Civilek és tűzoltók bajnoksága a vízügyi székház.

0: Ma van a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megrendezték az első sport és egészségnapot a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon, ami a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő eseményként indult útjára. A Tiszaligetben zajló rendezvényen általános és középiskolás diákok tucatjai vettek részt, akiket különböző mozgásformákkal, egészségügyi szűrésekkel és pódiumbeszélgetésekkel várták. Szabó Attila Péter kampuszigazgató az Új Néplapnak kiemelte, hogy a tavaszi esemény kiválóan illeszkedik az intézmény egészség- és gazdaságtudományi képzési profiljához. Az udvaron crossfit edzések, katonai akadálypálya és lézerlövészet várta a fiatalokat, miközben az épületben a Hetényi Géza és a MÁV kórház szakemberei végeztek ingyenes vizsgálatokat. A látogatók olyan különleges eszközöket is kipróbálhattak, mint az óriás vastag bélmodell, vagy a dohányos tüdőt szemléltető eszköz. A kerekasztal beszélgetéseken szó esett a mentésirányítás kulisszatitkairól, a sportsérülések megelőzéséről és a napjainkban népszerű fogyasztószerek hatásairól is. A sikeres programot követően a kampusz ősszel a kutatók éjszakájával várja majd újra a tudomány és a sport iránt érdeklődőket. Szombaton rendezték Szolnokon a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, ami idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a hivatásos lánglovagok mellett civil jelentkezők, katonák és mentősök is próbára tegyék állóképességüket a vízügyi székház 15 emeletén. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesület elnöke Cifra Zsolt tájékoztatása szerint mintegy 200 induló vágott neki a távnak különböző kategóriákban. Míg a civilek sportruházatban futottak, a tűzoltók teljes bevetési felszerelésben légzőkészülékekkel a hátukon küzdöttek meg a lépcsőfokokkal. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Two Black és a Waves of Love kezd, jön nem sokára a Backstreet Boys és a New Radicals is. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk nem változott.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt! Május 11-én hétfőn a Ferencek névnapja a mai, illetve a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Na hát így, óvatosan, jó utat, ha már is dugó baleset van, akkor ne dudálni tessék, hanem jöhet a közlekedési info. Persze csak kihangosítón, headsetten 0620 55 55 155 hívható, de a kedves utas pötyöghet is SMS-t, illetve Viber üzenetet. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól és Timbalandtől.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Érkeznek az idei első komolyabb zivatarok. Ma még 22, holnap pedig egy markáns hidegfront miatt már csak 17 fok lesz. Részletek a hírek végén. A következő fél órát pedig az N-Vogue indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gond nélkül zajlott a német érettségi, bíróság előtt a Kunszentmártoni gázoló, jogsegélyvonal a gyermekpornográfia ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódtak az érettségi vizsgák a Szolnoki Szakképzési Centrum intézményeiben, ahol pénteken német nyelvből adtak számot tudásukról a végzősök. A vizsgaközpont tájékoztatása szerint ezúttal 43 tanuló ült be az iskolapadokba, ami a korábbi napokhoz képest alacsonyabb létszámot jelent. A diákok nagy része, összesen 40 fő a középszintű követelményeket választotta, míg 3-an az emelt szintű feladatsort teljesítették. A középszinten vizsgázóknak 180 perc, az emelt szintet választóknak pedig 240 perc állt rendelkezésükre a tesztek megoldására. Az írásbeli feladatok megoldása után a tanulók hamarosan a szóbeli fordulókon folytathatják a vizsgaszezont. Emberölési kísérlet miatt folytatódott a büntetőpere annak a 26 éves férfinak, aki tavaly májusban autóval gázolta el haragosát Kunszentmártonban. A vádirat szerint a büntetett előéletű sofőr egy 5000 forintos tartozás miatti vita után szándékosan hajtott áldozatának, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült. A szolnoki törvényszéken tartott tárgyaláson a sértett telekommunikációs eszközön keresztül idézte fel a történteket. Elmondása szerint az ütközés után csak a kórházban tért magához, ahol arc- és késsérülésekkel kezelték. A vádlott védekezésében azt állította, hogy utasa rántotta rá a kormányt a gyalogosra, és gyógyszerei miatt nem emlékszik pontosan a részletekre. Az orvos szakértők szerint azonban a férfi által szedett készítmények nem okozhatnak ekkora emlékezet kiesést. Az áldozat a bíróságon kijelentette, hogy megbocsátott a gázolónak és enyhébb büntetést kért rá. Az ügyészség közölte, további szakvéleményeket kértek, így az eljárás a nyári hónapokban folytatódik. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 11-én, hétfőn. Sok boldogságot, kedves Ferencek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a közlekedési kultúra napja. A biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Ma 122 éve megszületett Salvador Dali, szürrealista festő. 94 évvel ezelőtt ezen a napon született Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino divatház alapítója. 85 éve a mai napon született Eric Burdon, angol zenész, az Animals nevű zenekar énekese. És két foci legenda a végére. 1984-ben a mai napon született Andrés Iniesta, spanyol labdarúgó, és 1992-ben, szintén május 11-én született Thibaut Courtois, belga kapus. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jön majd a jetlag, tehát és a te meg én 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Nem sokára újból zenélünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pusztulásnak indult a Szent István hídnál pihenő szolnoki hajóroncs. Gyorsan terjedő tűz okozott riadalmat Cserkeszőlőn. Már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja a Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem érkezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat.

0: Meggyulladt a Nyárfapihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen, több foltban kapott lángra, a tűz pedig a száraz időben rendkívül gyorsan terjedt. A lángok veszélyeztették a környéket és egy melléképület mellett felhalmozott hulladék, valamint egy nagyobb farakás is meggyulladt. A helyszínre több közeli településről érkeztek tűzoltók, akik vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és különféle kézi szerszámokkal kezdték meg a lángok megfékezését. Az oltási munkálatokat a környéken lakók is segítették, hogy megakadályozzák a tűz további terjedését az épületek felé. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyárfapihe rendkívül gyúlékony, és a legkisebb szikra vagy eldobott cigarettacsik is hatalmas pusztítást végezhet. Szerencsére az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megállítani a folyamatot, mielőtt komolyabb anyagi kár vagy személyi sérülés történt volna. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Május 11-én hétfőn, sok boldogságot a Ferenceknek. Az órád az az ex-vízi pólós jamaikai dancehall reggae sztár indítja, aki most vasárnap este remélhetőleg forró jamaikai hangulatot varázsol a Budapest Park színpadára. Sean Paul és a Temperature jön már is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk. Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék. Balesettel indul a hét az M0-áson, az M3-as felé Maglódnál történt, a külső sávot lezárták. Az M4-esnél van a sor vége, több kilométeres a dugó, és a másik oldalon is, gondolom, ha a nézelődők miatt. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót 0620-55-55-155. Hát ha nem is Madonnával, de Madonna dalával, a Like a Prayer-rel megyünk tovább a Madhouse-tól. A pop királynője pedig, hát egy, nem is tudom, elég fura a ruhakölteményben jelent meg a napokban a Met Gálán, a vörös szőnyegen, és hát nem is egyedül, mert hogy fájtlát 1-2-3-4-5-6 kísérő hölgy tartotta. A szett fekete, úgy néz ki benne, mint egy misztikus boszorkány. A kalapja végén pedig egy kalózhajó árbócához hasonlító képződmény látható. Hát így.

0: Ébreszte fel a legjobb zenék. Ennek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, viharai. Közben marad a 22 fok körüli maximum, és egy markáns hidegfront is érkezik holnapra, úgyhogy visszaesik a hőmérséklet majd olyan 17 fok környékére. Részletes időjárás jelentés mindjárt, a legfrissebb hírek végén. 8:30 után pedig Edwin Collins slágerét indítom majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet, Ferencek, szülinaposok, sok boldogságot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sport és egészségnap a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon. Civilek és tűzoltók bajnoksága a vízügyi székházban. Ma van a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megrendezték az első sport és egészségnapot a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon, ami a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő eseményként indult útjára. A Tiszaligetben zajló rendezvényen általános és középiskolás diákok tucatjai vettek részt, akiket különböző mozgásformákkal, egészségügyi szűrésekkel és pódiumbeszélgetésekkel várták. Szabó Attila Péter kampuszigazgató az Új Néplapnak kiemelte, hogy a tavaszi esemény kiválóan illeszkedik az intézmény egészség- és gazdaságtudományi képzési profiljához. Az udvaron crossfit edzések, katonai akadálypálya és lézerlövészet várta a fiatalokat, miközben az épületben a Hetényi Géza és a MÁV kórház szakemberei végeztek ingyenes vizsgálatokat. A látogatók olyan különleges eszközöket is kipróbálhattak, mint az óriás vastag bélmodell, vagy a dohányos tüdőt szemléltető eszköz. A kerekasztal beszélgetéseken szó esett a mentésirányítás kulisszatitkairól, a sportsérülések megelőzéséről és a napjainkban népszerű fogyasztószerek hatásairól is. A sikeres programot követően a kampusz ősszel a kutatók éjszakájával várja majd újra a tudomány és a sport iránt érdeklődőket. Szombaton rendezték Szolnokon a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, ami idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a hivatásos lánglovagok mellett civil jelentkezők, katonák és mentősök is próbára tegyék állóképességüket a vízügyi székház 15 emeletén. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesület elnöke Cifra Zsolt tájékoztatása szerint mintegy 200 induló vágott neki a távnak különböző kategóriákban. Míg a civilek sportruházatban futottak, a tűzoltók teljes bevetési felszerelésben légzőkészülékekkel a hátukon küzdöttek meg a lépcsőfokokkal. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zené. Kapcsoljuk Debrecent és Székesfehérvárt, ahonnan épp a főváros felé tart egy komolyabb viharfelhő, miközben az ország keleti felében még süt a nap. Érkeznek ma az idei év első komolyabb viharai, ezt ígéri a meteorológia, és hogy ma még marad a 22 fok körüli maximum, viszont egy markáns hideg fronthoz lehűlést holnapra már csak 17 fok körül lesz napközben. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai nap, és ez a hét is. Jön George Michael és a Freedom a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után szólnak tovább a dalok az ezredforduló időszakából, amikor... Annyiszor. TNT, Gajo, két előadó, csak a teljesség igénye nélkül a következő órából. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hetet, ide a fővárosba megérkezett az eső. Hogy mire számíthatunk ma, kiderül a hírek végén, aztán folytatjuk zenével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gond nélkül zajlott a német érettségi, bíróság előtt a Kunszentmártoni gázoló, jogsegélyvonal a gyermekpornográfia ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódtak az érettségi vizsgák a Szolnoki Szakképzési Centrum intézményeiben, ahol pénteken német nyelvből adtak számot tudásukról a végzősök. A vizsgaközpont tájékoztatása szerint ezúttal 43 tanuló ült be az iskolapadokba, ami a korábbi napokhoz képest alacsonyabb létszámot jelent. A diákok nagy része, összesen 40 fő a középszintű követelményeket választotta, míg 3-an az emelt szintű feladatsort teljesít. A középszinten vizsgázóknak 180 perc, az emelt szintet választóknak pedig 240 perc állt rendelkezésükre a tesztek megoldására. Az írásbeli feladatok megoldása után a tanulók hamarosan a szóbeli fordulókon folytathatják a vizsgaszezont. Emberölési kísérlet miatt folytatódott a büntetőpere annak a 26 éves férfinak, aki tavaly májusban autóval gázolta el haragosát Kunszentmártonban. A vádirat szerint a büntetett előéletű sofőr egy 5000 forintos tartozás miatti vita után szándékosan hajtott áldozatának, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült. A szolnoki törvényszéken tartott tárgyaláson a sértett telekommunikációs eszközön keresztül idézte fel a történteket. Elmondása szerint az ütközés után csak a kórházban tért magához, ahol arc- és kézsérülésekkel kezelték. A vádlott védekezésében azt állította, hogy utasa rántotta rá a kormányt a gyalogosra, és gyógyszerei miatt nem emlékszik pontosan a részletekre. Az orvos szakértők szerint azonban a férfi által szedett készítmények nem okozhatnak ekkora emlékezet kiesést. Az áldozat a bíróságon kijelentette, hogy megbocsátott a gázolónak és enyhébb büntetést kért rá. Az ügyészség közölte, további szakvéleményeket kértek, így az eljárás a nyári hónapban.

0: napokban folytatódik. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, jó hetet kívánok! 4 perccel hagytuk el 9 órát. Május 11 hétfő, Ferenc napja, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Korábban baleset lassította az M0-ás forgalmát az M3-as felévezető oldalon Maglódnál. Még mindig elég nagy a dugó a környéken. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. A Kosin kezd a Catch-el, én Max Szemmel vagyok.
2: Best FM!

0: Veszte fel a legjobb zenék. Na erre vártak a már május elején fonnyadozó, itt-ott sárguló növények, fű, fa, virág. Megérkezett az eső, legalábbis a főváros kap most egy jó adag áztatást, de a mai nap folyamán érkeznek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, akár viharai. Több hullámban, több helyen, a maximum 22 fok körül alakul, aztán jön a markáns hidegfront is holnap, ami miatt már csak 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is nagy a dugó az M0-áson, az M3-as felé Maglód előtt, ahol korábban baleset történt. Jó utat, Artful Dodgerrel tekerjük vissza az időkerekét, a 90-es és 2000-es években jön a Rewind a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Annyiszor elmondtuk már, de ha valaki még mindig nem jegyezte meg, a hétfő a Classic House napja a Best FM-en. A Night Shift-ben 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjait. Most a Gajóval megyünk tovább, So Many Times a Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!

Best FM, a legjobb zenék. Áprilisi szőlőtőkével megyünk tovább. A kanadai Avril Lavigne neve franciául ezt jelenti, mármint magyarul, ugye? Amikor 2002-ben megjelent a Let Go című albuma, ő lett a legfiatalabb női szóló előadó, aki valaha az Egyesült Királyság toplistájának élére került, ezt a Guinness Rekordok könyve is rögzítette. 18 éves volt ekkor. Az internet egyik leghíresebb összeesküvés elmélete szerint viszont 2003-ban, 19 évesen meghalt, és egy Melissa Vandela nevű hasonmás vette át a helyét. A rajongók bizonyítékként... nagy idézőjelben, anyajegyek elmozdulását és hangszínváltozást emlegetnek. Avril többször is nevetve cápolta ezt, és jókat szórakozott a hihetetlen összeesküvés elméleten. Egyébként még mielőtt világsztár lett volna, 15 évesen megnyert egy rádiós versenyt, aminek a fődíja az volt, hogy együtt énekelhetett a szintén kanadai legendával, Shania Twain-nel egy 20 000 fős arénában. Avril már akkor magabiztosan közölte Shania-val a színpadon, hogy ő is híres énekesnő lesz, és ez így is lett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kellemes napsütéses időt odakint ma ne nagyon keressük, az éterben viszont jön majd 10 után.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tojok meg az alkohol, de kábbi.
1: Valmar, Manuel, éget a nap. Jönnek természetesen az ezredforduló időszakának legnagyobb külföldi ikonjai is. Itt lesz például Fatboy Slim. ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pusztulásnak indult a Szent István hídnál pihenő szolnoki hajóroncs. Gyorsan terjedő tűz okozott riadalmat Cserkeszőlőn. Már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja a Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem érkezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat. Meggyulladt a nyárfa pihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen, több foltban kapott lángra, a tűz pedig a száraz időben rendkívül gyorsan terjedt. A lángok veszélyeztették a környéket és egy melléképület mellett felhalmozott hulladék, valamint egy nagyobb farakás is meggyulladt. A helyszínre több közeli településről érkeztek tűzoltók, akik vízsugarakkal, puttonyfecskével és különféle kéziszerszámokkal kezdték meg a lángok megfékezését. Az oltási munkálatokat a környéken lakók is segítették, hogy megakadályozzák a tűz további terjedését az épületek felé. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyárfa pihe rendkívül gyúlékony, és a legkisebb szikra vagy eldobott cigarettacsik is hatalmas

0: pusztítást végezhet. Szerencsére az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megállítani a folyamatot, mielőtt komolyabb anyagi kár vagy személyi sérülés történt volna. A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

parton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

Kiss FM a legjobb zenék. Még reggel baleset történt az M0-áson az M3-as felé Maglódnál. A külső sáv továbbra is zárva van a műszaki mentés idejére, úgyhogy torlódik a pálya. Jelenleg 4-5 kilométeren jó utat. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. A 90-es és 2000-es éveket hamarosan Jennifer Lopezzel idézzük meg, most viszont Everlast folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. 1991 az évszám, amikor május elején nagyjából ilyen tájt megjelent a Roxette harmadik nagy sikerű stúdióalbuma, a Joyride, rajta olyan slágerekkel, mint a Feeding Like a Flower, vagy a Spending My Time, és természetesen a címadó dal. A lemez pedig 31 éve a mai napon lett number one az amerikai slágerlistán. Ezzel olyan rekordot állított fel, amelyet azóta sem sikerült túlszárnyalnia egyetlen skandináv zenekarnak vagy előadónak sem. És azt kevesen tudják, hogy a dal és az album címét Paul McCartney ihlette. Pontosabban egy interjúban elhangzott kijelentése, amely szerint John Lennonnal közösen dalt írni, olyan, mint egy joyride, ami kb. Annyit jelent, hogy élménykocsikázás. Bár eredetileg az angolban a kifejezést arra használják, amikor elkötnek egy autót csupán a hetsz kedvéért, és élvezik a többnyire céltalan autókázást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati fele és az északkeleti régió napsütéses, napos, gomoly felhős. Az ország közepén, itt a fővárosban túl vagyunk, már egy jó adag zuhén. Jönnek az záporok, zivatarok, holnap pedig markáns lehűlés érkezik. 17 fok lesz akkor már csak, a mai maximum 22 fok körül alakul. Még több részletesebb időjárás jelentés és friss infók a hírekben, a délelőtt utolsó órájában pedig jön többek között Beyoncé. És a Back to Black is. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk, hamarosan szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása, folytatódnak az írásbeli érettségig, hantavírus, újabb fertőzötteket találtak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt meghallgatásán az első 100 nap feladataként a legfontosabb szerződések áttekintését jelölte meg. Kiszámítható szabályokat, tisztességes versenyt, a korrupcióval szemben zéró toleranciát és átlátható támogatásokat ígért. Kitért arra is, hogy a turizmus önálló államtitkárságot kap. Az energetika területén célzott energiahatékonysági programokat és átlátható nukleáris stratégiát tart szükségesnek. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Ezt már a leendő külügyminiszter mondta bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita leszögezte, ehhez tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség. A következő időszak országgyűlési feladataként az ehhez szükséges olyan törvényi háttér megteremtését jelölte meg, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupcióellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Folytatódik az érettségi, ma digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbeliztetnek a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik május 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten 15-től tartják. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén

0: Viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első attól a Madonnától, aki 67 évesen boszorkánynak öltözött a New York-i jótékonysági Met Gala vörös szőnyegén, legalábbis így vonult. Éjfekete ruha, éjfekete hosszú paróka, kezében egy kürt, több méteres fátyol, amit segítői tartottak, fekete kalap, a kalap tetején pedig természetesen egy fekete hajómaket foglalt helyet. Szürrealista látomás, gótikus remekmű, így jellemezték a szettjét. 5 perc elmúlt 11, hello! Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

mesét. Best FM, a legjobb zenék, a magyar popot amerikai hip-hop követi, és ha már a stílusoknál járunk, a hétfő a Classic House jegyében telik itt a Besten, legalábbis a Night Shift-ben, 6 és 8 között 6-tól, a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit Lauer Christian pörgeti.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM a legjobb zenék, mint kiderült, reggel két kamion ütközött az M0-áson Maglódnál az M3-as felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják a mentési munka idejére, most is lassabb ott a haladás, illetve baleset történt a 6-os fű Pécsi szakaszán a Zsolnai Vilmos utcában a Lánc utca kereszteződésénél. Két autó ütközött, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita helyett ma és holnap Hori kollégámmal telik a Best délután, úgyhogy nem sokára indítja is a Something About the Music-ot a The Slammin' Frogs-tól. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyors kormányalakítás jön, zajlanak a meghallgatások. Az alapellátás megerősítését ígéri az egészségügyi miniszter jelölt. Hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Erről a leendő külügyminiszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita rámutatott, ehhez olyan törvényi háttér kell, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupció ellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Orbán Anita leszögezte, Magyarország a béke pártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. A migráció kérdésében a határvédelem megerősítését ígérte, a bizottság jóváhagyta a külügyminiszteri jelölést. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőségellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte, Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé lecsaphatnak záporok, mondom a részleteket az időjárásról. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, a stúdióban Horváth Zoltán Hori, az ebédidőt együtt töltjük. Budapest fölött elég borús az idő, úgyhogy megpróbálok derűs hangulatot hozni a munkába, méghozzá legjobb zenékkel teszem ezt közösen. Itt lesz például velem Paul Johnson a Get Get Down-nal, na meg Justin Timberlake-et is bekészítettem, ő a Cry Me a River-t hozza majd.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Visszatekerjük az időkerekét a folytatásba egészen 1991-be, amikor is a hip-hop világában egy olyan dal jelent meg, ami egyáltalán nem az utcai trendeket követte, hanem a light dallamot, méghozzá annak köszönhetően, hogy elővették az egyik legszerelmesebb dalt, a Truth, és ehhez egy olyan szép szöveg íródott, ami tele van metaforákkal, úgyhogy ez bizonyította be, hogy a rapben is lehet érzelmeket, szerelmes érzelmeket átadni. A legjobb zenék sorát tehát most ez folytatja. PM Down érkezik, és a Set Adrift on My Memory Blitz most így a munkaidőben.

0: Best FM a legjobb zenék, egy kicsit nézzünk körül az ország útjain. Szerencsére nagyobb balesetről nem tudok beszámolni, csak kettő infón van, ahol kicsit lehet majd számítani a délutáni órákba megnövekedett menetidőre. Az egyik a 10-es főúton, a 16-os kilométernél, itt egy új gyalogos átkelő helyet építenek. Aki a délután folyamán majd erre megy haza, az számoljon ezzel, hogy hosszabb lesz az idő, csak úgy, mint Dunaharaszti elkerülő szakaszán az 51-es főúton, a 17-es és a 18-as kilométernél, itt irányonként váltakozva halad majd a forgalom, úgyhogy föl kell tankolni a türelmünket, de ebben szerencsére segítenek a legjobb zenék. Viszont mielőtt mondanám, hogy mi jön majd a folytatásba, azt hagyd mondjam el, hogy bárkinek bármilyen infója van az utakról, az dobja a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. A folytatás hamarosan, a rövid szünet után Sean Paulé lesz, és a Vivi Burninnel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán természetesen folytatom, hogy jól teljen a munkaidő, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Flo Rida, a Good Feelinget hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedék váltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldséggyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Ritkaságok kerülnek kalapács alá a BÁV művészeti aukcióján, csaknem 600 tételre lehet majd licitálni májusban. Az egyik legszemélyesebb darab Füst Milán arany zsebórája. Emellett drága köves ékszereket és festményeket is árverésre bocsátanak. Az iparművészeti alkotások között zsolnai szecessziós vázák vagy Kovács Margit kerámia is fellelhető. Az aukció anyagát egyébként ingyenesen meg lehet nézni a BÁV galériájában. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szerintem rengetegen vannak úgy, mint ahogy most én. Nagyon nehezen megy ez a hétfő. Ráadásul itt Budapesten az se segít, hogy be van borulva, és hát esett is az eső, úgyhogy nagyon remélem, hogy leketyeg a munkaidő minél gyorsabban, és erre a segítségemre itt vannak a legjobb zenék. Például bekészítettem Robbie Williams-t, a Road to Mandalay-jel érkezik, az óra elsője pedig Janet Jackson-é, az All For You-val indul.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Tupackkel folytatom, akinek egyébként a rap világán kívüli elismerést ez a dal hozta meg, nem véletlenül, hisz megmutatta lírai oldalát, és zseniálisan használta fel az 1986-os The Way It Is című Bruce Hornsby slágerét, aminek köszönhetően hidat tudott építeni a generációk közé. Tupac érkezik, és ő átkeresztelte a dalt a Changes-re, ezzel megyünk tovább itt a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, a Delight teremtett hatalmas nagy hangulatot így a munka mellé, a Grow Within Your Heart szólt az elmúlt 3,5 percben, és hagyd mondjam el, hogy a hétfőhöz mi adja meg igazán a hangulatot majd például az estében, akár erre lehet majd otthon egyet főzni, vagy éppen hazautazni, ugyanis este 6 órakor indul majd a Night Shift méghozzá Whiteboy-jal és Lauerrel, úgyhogy a klasszik terítéken akár ehhez hasonló dalok is felcsendülhetnek majd, amivel a rövid szünet után érkezek. A Chocolate Pumáról van szó, és az Always and Forever szól ebből az érából majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk együtt a munkaidőt a legjobb zenékkel. Dezri dalát már bekészítettem, a Life-ot hozzá el majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedék váltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Európa legszigorúbb szankcióit és legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Ezt ígérte bizottsági meghallgatásán az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Vajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Idős embereket vertek át a magukat rendőrnek kiadó csalók, letartóztatták őket. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataitól, közölte a miskolci törvényszék. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a bankszámlájukon. Rávették őket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda azt a magukat rendőrnek kiadó elkövetőknek. Egy esetben számlaszámra is kérték a milliókat, eljárás indult az ügyben. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszer gyűjtöttek a rászorulóknak. Az Egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A fellegekig repülünk, méghozzá Sonicnak köszönhetően, ugyanis jön a Mega Giga slágerével, a Sky-jal, az óra elsője pedig megadja a ritmust a munka mellé. A Safri Duo lesz, aki prezentálja, a Baja Bajával indul az óra a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori. Május 11-e van, rádiózzunk együtt, egészen este 6-ig hozom a legjobb zenéket.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Jazz FM a legjobb zenék, ez volt a Beléd szerettem, ez van Geszti Pétertől és Péterfi Boritól, és bontogatja szárnyait a napsütés, hála Istennek, hogy eltűntek ezek a felhők, én nagyon örülök neki, de hát közel sincsen olyan idő, mint ennek a dalnak a videóklipjében volt, ahol az énekesnő egy nyitott kabrióval suhant végig egy mezőn szikrázó napsütésben. Desiree érkezik és próbálja átadni ennek az életérzését a Life-val.

0: Best FM a legjobb zenék, a Runaway és a The Sun Lovers után egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Fugees csapata, ők a Ready or Not-ot hozzák majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Without a dope.

Best FM a legjobb zenék. Jön annak a mestere, aki 2003-ban megmutatta, hogy a trendsből is lehet popzenét csinálni. Sikénről van szó, akinek egyébként ez a hangzás, amit ebben a dalban hozott, teljesen a vétjegyévé vált, és nagyon-nagyon szeretjük a klubokban is, és a rádiókban is hallgatni. Úgyhogy most a délután földobja Sikén a Love on the Run-nal itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ma van a közlekedési kultúra napja. Jogsegélyvonal a gyermekpornográfia ellen. Már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja a Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem érkezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat. Meggyulladt a nyárfa pihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen, több foltban kapott lángra, a tűz pedig a száraz időben rendkívül gyorsan terjedt. A lángok veszélyeztették a környéket és egy melléképület mellett felhalmozott hulladék, valamint egy nagyobb farakás is meggyulladt. A helyszínre több közeli településről érkeztek tűzoltók, akik vízsugarakkal, puttonyfecskével és különféle kéziszerszámokkal kezdték meg a lángok megfékezését. Az oltási munkálatokat a környéken lakók is segítették, hogy megakadályozzák a tűz további terjedését az épületek felé. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyárfa pihe rendkívül gyúlékony, és a legkisebb szikra vagy eldobott cigarettacsik is hatalmas pusztítást végezhet. Szerencsére az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megállítani a folyamatot, mielőtt komolyabb anyagi kár vagy személyi sérülés történt volna. A tűzoltó egységek az utómunkálatok során alaposan átvizsgálták a területet a további ízások megszüntetése érdekében. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Két éve Tisza Gyenda platánja is bekerült a döntőbe. Megrendezték az első sport- és egészségnapot a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon, ami a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő eseményként indult útjára. A Tiszaligetben zajló rendezvényen

0: végeztek ingyenes vizsgálatokat. A látogatók olyan különleges eszközöket is kipróbálhattak, mint az óriás vastagbélmodell vagy a dohányos tüdőt szemléltető eszköz. A kerekasztal beszélgetéseken szó esett a mentésirányítás kulisszatitkairól, a sportsérülések megelőzéséről és a napjainkban népszerű fogyasztószerek hatásairól is. A sikeres programot követően a kampusz ősszel a kutatók éjszakájával várja majd újra a tudomány és a sport iránt érdeklődőket. Szombaton rendezték Szolnokon a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, ami idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a hivatásos lánglovagok mellett civil jelentkezők, katonák és mentősök is próbára tegyék állóképességüket a vízügyi székház 15 emeletén. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesület elnöke Cifra Zsolt tájékoztatása szerint mintegy 200 induló vágott neki a távnak különböző kategóriákban. Míg a civilek sportruházatban futottak, a tűzoltók teljes bevetési felszerelésben légzőkészülékekkel a hátukon küzdöttek meg a lépcsőfokokkal. A szakemberek emellett nehéz szakmai feladatot is vártak, az emeleteken tömlőt szereltek, feszítővágóval végeztek precíziós gyakorlatokat, és egy 80 kg-os bábút is ki kellett menteniük. A rendezvény nemes célt is szolgált, hiszen a befolyt nevezési díjakkal a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A jótékony összegből egy korszerű diagnosztikai eszközt vásárolnak, ami a mentők hatékonyabb életmentő tevékenységét segíti majd a térségben, számolt be róla a szoljon.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
1: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: Ezen a napon hirdetik ki az év hídja versenygyőztesét is. A jelöltek közé az M44-es autóút Kunszentmárton melletti Körös hídja is bekerült. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Volt emiatt körözés Szolnokon is, végül elfogták a férfit. Összesen 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
0: A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Üdv újra a stúdióban már Fodor Attila. Kellemes hétkezdetet kívánok, a Ferenceknek pedig boldog névnapot. Ez a közlekedés kultúra napja Magyarországon, úgyhogy csak óvatosan útközben, és hogyha volna közlekedési infójuk 0620-55-55-155, a Killerszel vágunk neki a délutánnak.
4: Human. 102-4.

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Jön egy hideg front, a következő napok időjárását ez határozza meg. Záporok, zivatarok is kialakulnak majd a holnapi napon, estére viszont már a Dunántúlon megszűnhet a csapadék. Holnap már észak-nyugatira fordul a szél, és sokfelé erős helyenként viharos lesz. A reggeli órákban 8, napközben 19 fokra számíthatunk majd. Szerdán sok napsütés lehet eleinte, majd napközben ismételten megnövekszik a felhőzet, záporok a térségben is kialakulhatnak. A nyugati, délnyugati szél fog helyenként megélénkülni, 17 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Csütörtökön napos, időnként gomoly felhős idő lehet, záporok főként csak észak-nyugaton alakulhatnak ki, 21 foknál is több lehet majd a maximum. Pénteken és szombaton újra felhősebb, záporosabb idő várható, 19 és 21 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd ekkor. Kultikus sikerek a folytatásban, a Fatboy Slim és a Rockefeller Skank a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Fritko Chernobyl 40 exkluzív előadás ma este 7-től az Abanovákban. Holnap reggel fél 7-től bringás reggeli a Kossuth téren. Jó hangulattal, kávéval és gyümölcslével várják az arra kerékpározókat. Dagbill Gyula Rosszvér turné Szolnokon, most szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Boria mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyújikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Icarus busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható, május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések expójával május 23-án szombaton. Martin Solveig jön ezúttal a Rocking Musical a 102.4 Best FM-en.

0: a világ ellen.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkületre kell számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munka miatt van sávlezárás. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton van korlátozás.
2: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a közlekedési kultúra napja. Jogsegélyvonal a gyermekpornográfia ellen. Már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem érkezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat. Meggyulladt a nyárfa pihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen,

0: A tűzoltóegységek az utómunkálatok során alaposan átvizsgálták a területet a további ízások megszüntetése érdekében. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
1: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
0: Két éve Tisza Gyenda platánja is bekerült a döntőbe. Megrendezték az első sport- és egészségnapot a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon, ami a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő eseményként indult útjára. A Tiszaligetben zajló rendezvényen általános és középiskolás diákok tucatjai vettek részt, akiket különböző mozgásformákkal, egészségügyi szűrésekkel és pódiumbeszélgetésekkel várták. Szabó Attila Péter, kampuszigazgató az Új Néplapnak kiemelte, hogy a tavaszi esemény kiválóan illeszkedik az intézmény egészség- és gazdaságtudományi képzési profiljához. Az udvaron crossfit edzések, katonai akadálypálya és lézerlövészet várta a fiatalokat, miközben az épületben a Hetényi Géza és a MÁV kórház szakemberei végeztek ingyenes vizsgálatokat. A látogatók olyan különleges eszközöket is kipróbálhattak, mint az óriás vastag bélmodell, vagy a dohányos tüdőt szemléltető eszköz. A kerekasztal beszélgetéseken szó esett a mentésirányítás kulisszatitkairól, a sportsérülések megelőzéséről, és a napjainkban népszerű fogyasztószerek hatásairól is. A sikeres programot követően a kampusz ősszel a kutatók éjszakájával várja majd újra a tudomány és a sport iránt érdeklődőket. Szombaton rendezték Szolnokon a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, ami idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a hivatásos lánglovagok mellett civil jelentkezők, katonák és mentősök is próbára tegyék állóképességüket a vízügyi székház 15 emeletén. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesület elnöke Cifra Zsolt tájékoztatása szerint mintegy 200 induló vágott neki a távnak különböző kategóriákban. Míg a civilek sportruházatban futottak, a tűzoltók teljes bevetési felszerelésben légzőkészülékekkel a hátukon küzdöttek meg a lépcsőfokokkal. A szakemberek emellett nehéz szakmai feladatot is vártak, az emeleteken tömlőt szereltek, feszítővágóval végeztek precíziós gyakorlatokat, és egy 80 kg-os bábút is ki kellett menteniük. A rendezvény nemes célt is szolgált, hiszen a befolyt nevezési díjakkal a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A jótékony összegből egy korszerű diagnosztikai eszközt vásárolnak, ami a mentők hatékonyabb életmentő tevékenységét segíti majd a térségben, számolt be róla a szoljon.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: Ezen a napon hirdetik ki az év hídja versenygyőztesét is. A jelöltek közé az M44-es autóút Kunszentmárton melletti Körös hídja is bekerült.

0: Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Volt emiatt körözés Szolnokon is, végül elfogták a férfit. Összesen 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
1: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
0: A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ma ünnepelne Bicskei Lukács színész, szintén most ünnepelne Liam Neeson felesége, ő is színésznő volt, Natasha Richardsonról van szó, ekkor született Galbenisz Tomás és Kovács Patricia színésznő is. Zenéink között itt lesz az Irie Mafia, Lisa Stansfield, meg most a Morcsiba, romlózom költenedei.
3: 102.4 West FM.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: már.
1: Jön egy hideg front, a következő napok időjárását ez határozza meg. Záporok, zivatarok is kialakulnak majd a holnapi napon. Estére viszont már a Dunántúlon megszűnhet a csapadék. Holnap már északnyugatira fordul a szél, és sokfelé erős helyenként viharos lesz. A reggeli órákban 8, napközben 19 fokra számíthatunk majd. Szerdán sok napsütés lehet eleinte, majd napközben ismételten megnövekszik a felhőzet, záporok a térségben is kialakulhatnak. A nyugati, délnyugati szél fog helyenként megélénkülni, 17 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Csütörtökön napos, időnként gomoly felhős idő lehet, záporok főként csak észak-nyugaton alakulhatnak ki, 21 foknál is több lehet majd a maximum. Pénteken és szombaton újra felhősebb, záporosabb idő várható, 19 és 21 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd ekkor. 89-ben már listavezető volt Lisa Stansfield, a nagyszerű hangú énekesnő a The Real Thing-el a 90-es évekből hallható most.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Trütko Csernobil 40 exkluzív előadás ma este 7-től az Abanovákban. Holnap reggel 6:30-tól bringás reggeli a Kossuth téren. Jó hangulattal, kávéval és gyümölcslével várják az arra kerékpározókat. Dágbil Gyula Rosszvér turné Szolnokon most szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10:30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Boria mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló estje szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagy koncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyújikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal, délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható, május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Török Szent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések expójával május 23-án szombaton. A fesztivál hangulatot az Airi Mafia folytatja nálunk, pont olyan, mint rég, a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkületre kell számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munka miatt van sávlezárás. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű Törökszentmiklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület mellett lehet közlekedni.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb
1: zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ma van a közlekedési kultúra napja. Jogsegélyvonal a gyermekpornográfia ellen. Már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Döbbenetes gyorsasággal pusztul a Szent István híd közelében fekvő Uszály maradvány Szolnokon, írja Vármegyei Napilap. Az egykor teherszállításra használt, 70-es években elsüllyedt vasuszály állapota az elmúlt egy évben többet romlott, mint az azt megelőző évtizedekben. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a roncs a levegővel érintkezve gyors korróziónak indult, mivel a víz már nem konzerválja tovább a szerkezetet. A hajótest orra gyakorlatilag megsemmisült, a kabinok és a rakodó tér szétesőben van, így a roncsra rálépni is életveszélyes. A szakember hangsúlyozta, hogy a 40-50 méter hosszú monstrum kiemelésére nincs esély, az utókornak már csak a dokumentálás marad. A folyamat hátterében a Tisza tartósan alacsony vízállása áll, ami a folyó történeti és természeti értékeit egyaránt veszélyezteti. Ha nem ér kezik tartós áradás, a hajó rövid időn belül teljesen az enyészetté válhat. Meggyulladt a nyárfa pihe szombat délután Cserkeszőlő külterületén, jelentette a katasztrófa védelem. A vattaszerű anyag nagy területen, több foltban kapott lángra, a tűz pedig a száraz időben rendkívül gyorsan terjedt. A lángok veszélyeztették a környéket és egy melléképület mellett felhalmozott hulladék, valamint egy nagyobb farakás is meggyulladt. A helyszínre több közeli településről érkeztek tűzoltók, akik vízsugarakkal, puttonyfecskével, és különféle kézi szerszámokkal kezdték meg a lángok megfékezését. Az oltási munkálatokat a környéken lakók is segítették, hogy megakadályozzák a tűz további terjedését az épületek felé. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyárfa pihe rendkívül gyúlékony, és a legkisebb szikra vagy eldobott cigarettacsik is hatalmas pusztítást végezhet. Szerencsére az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megállítani a folyamatot, mielőtt komolyabb anyagi kár vagy személyi sérülés történt volna.

0: amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: 2 éve Tisza Gyenda platánja is bekerült a döntőbe. Megrendezték az első sport- és egészségnapot a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszon, ami a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő eseményként indult útjára. A Tiszaligetben zajló rendezvényen általános és középiskolás diákok tucatjai vettek részt, akiket különböző mozgásformákkal, egészségügyi szűrésekkel és pódiumbeszélgetésekkel várták. Szabó Attila Péter, kampuszigazgató az Új Néplapnak kiemelte, hogy a tavaszi esemény kiválóan illeszkedik az intézmény egészség- és gazdaságtudományi képzési profiljához. Az udvaron crossfit edzések, katonai akadálypálya és lézerlövészet várta a fiatalokat, miközben az épületben a Hetényi Géza és a MÁV kórház szakemberei végeztek ingyenes vizsgálatokat. A látogatók olyan különleges eszközöket is kipróbálhattak, mint az óriás vastagbélmodell vagy a dohányos tüdőt szemléltető eszköz. A kerekasztal beszélgetéseken szó esett a mentésirányítás kulisszatitkairól, a sportsérülések megelőzéséről és a napjainkban népszerű fogyasztószerek hatásairól is. A sikeres programot követően a kampusz ősszel a kutatók éjszakájával várja majd újra a tudomány és a sport iránt érdeklődőket. Szombaton rendezték Szolnokon a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, ami idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a hivatásos lánglovagok mellett civil jelentkezők, katonák és mentősök is próbára tegyék állóképességüket a vízügyi székház 15 emeletén. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesület elnöke Cifra Zsolt tájékoztatása szerint mintegy 200 induló vágott neki a távnak különböző kategóriákban. Míg a civilek sportruházatban futottak, a tűzoltók teljes bevetési felszerelésben légzőkészülékekkel a hátukon küzdöttek meg a lépcsőfokokkal. A szakemberek emellett nehéz szakmai feladatot is vártak, az emeleteken tömlőt szereltek, feszítővágóval végeztek precíziós gyakorlatokat, és egy 80 kg-os bábút is ki kellett menteniük. A rendezvény nemes célt is szolgált, hiszen a befolyt nevezési díjakkal a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A jótékony összegből egy korszerű diagnosztikai eszközt vásárolnak, ami a mentők hatékonyabb életmentő tevékenységét segíti majd a térségben, számolt be róla a szoljon.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Ezen a napon hirdetik ki az év hídja versenygyőztesét is. A jelöltek közé az M44-es autóút Kunszentmárton melletti Körös hídja is bekerült. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Volt emiatt körözés Szolnokon is, végül elfogták a férfit. Összesen 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
3: mi a felhasználókat arra

0: Szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: A mai napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte készülhetünk záporokra, zivatarokra. A napokban térségünkben is folyamatosan csökkenni fog a hőmérséklet. A mai maximumok 21, holnap már csak 19 fok körül lesznek. Az éjjeli minimum hőmérséklet 13 fok lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 83-ban ekkor született Holly Valance, az ausztrál énekesnő hazája listáját és az angol listát is vezette 2002-ben a Kiss Kiss-szel, amit néhány évvel korábban Tarkan énekelt, 91-ben pedig a svéd Roxette az első az Egyesült Államokban a Joyride-dal. Mi Nellyvel folytatjuk a délutánt Hot in Here.
3: 102.4 West FM.

Jön egy hideg front, a következő napok időjárását ez határozza meg. Záporok, zivatarok is kialakulnak majd a holnapi napon. Estére viszont már a Dunántúlon megszűnhet a csapadék. Holnap már északnyugatira fordul a szél, és sokfelé erős helyenként viharos lesz. A reggeli órákban 8, napközben 19 fokra számíthatunk majd. Szerdán sok napsütés lehet eleinte, majd napközben ismételten megnövekszik a felhőzet, záporok a térségben is kialakulhatnak. A nyugati, délnyugati szél fog helyenként megélénkülni, 17 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Csütörtökön napos, időnként gomoly felhős idő lehet, záporok főként csak észak-nyugaton alakulhatnak ki, 21 foknál is több lehet majd a maximum. Pénteken és szombaton újra felhősebb, záporosabb idő várható, 19 és 21 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd ekkor. Voltak elsők már a 80-as években, de a 90-es években rengeteg jó zenéjük volt. Többek között ez is, a Simple Red-et hallgatjuk, és tőlük az

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Fritko Csernobyl 40 exkluzív előadás ma este 7-től az Abanovákban. Holnap reggel 6:30-tól bringás reggeli a Kossuth téren. Jó hangulattal, kávéval és gyümölcslével várják az arra kerékpározókat. Dákbill Gyula Rosszvér turné Szolnokon most szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10:30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Boria mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyújikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza Tavi Települések expójával május 23-án szombaton. Most Roy és Ádám és az egyik első siker, a Csapból is én folyók a 102.4 Best FM-en.

92.4-be, SZFM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkületre kell számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munka miatt van sávlezárás. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is jobban kell figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell korlátozásra számítani. Útépítést végeznek Karcagon a Dózsa-György úton. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Mi pedig megszakítások nélkül játsszuk a legjobb zenéket, hatoljon a Night Shift is, én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, Best FM-es hétfő délutánt a folytatásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkeznek a záporok, zivatarok. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tar Zoltán. Országos állateledei gyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledei gyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert hogy az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655555155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régió öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra.

0: Élőben szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vigyázni kell a bűrápolási trendekkel. Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta a rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem akarok senki mást. Senki más, csak téged.
4: Igen?
5: Baby.
3: Csak vagy valami ilyesmi. Igen. Minden. Isten mentsen meg minket attól, hogy megint valaki, mint a Hupikék törpé, az a világzene elleni merénylet volt, hogy Hupikék törpékék remixbe. De azt hiszem, az külföldön is volt.
4: De igen, volt, mert, itt, igen, meg volt az a Mr. Frog, az is volt.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Egy jó kis Burning Sunshine, mert most már szerencsére egyre inkább itt van velünk, hát ez most már mégis benne vagyunk a május közepében. Kéne csinálni egy ilyen Bálint gazdag rovatot, ugye? Te mit nagy kertművel? Krisztián, hát akkor az évelő eper tövekről akkor négy szíves mesélj nekünk
2: valamit. Most már alakul egyébként, a cseresznyám nézegettem folyamatosan. Május végén itt az idő, le kell szedni.
1: Helyes.
2: Készül a lekvár.
1: Ez ugyanaz a lekvár, amiből tavaly se hoztál, ugye?
2: Csak nem, elfelejtettem, de egyébként most tényleg valamikor...
1: Tudom.
2: De figyelj, egyik évben hoztam cseresznyét.
1: Pont nem voltam itt? Vagy?
2: Pont nem voltam itt, tényleg hoztam be.
1: Jó van, és a klubfiesztát meghallgattad?
2: De azt egy folytában, persze.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Gyorsan egy kör kötelező az elérhetőségekkel, mixcloud.com/
2: DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer and Canard oldalakon tudjátok leszedni a mixeket, vagyis hallgatni, bocsánat.
1: Ja, pontosan, igen. Van egy szép nagy közös profilunk, de kettő, ugyanazon a néven, Best FM Night Shift Facebookon és Instagramon is itt találtok meg minket. Aki pedig a Besten keresztül szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, megteheti, Best FM Magyarország, meg egy 06 25 55 155-ös SMS-es Viber számunk is van.

get lit.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Li Cabrera Shake It, ugye? Jól
2: mondom. Igen.
1: Na, ugye picit készülünk a holnapra, ugye hát jön Hangya, a borzasztó szóvicek koronázatlan királya, tudod, amikor megáll a drive-ba a csáv, hogy kérlek szépen egy vaníliás shake-et, az sajnos elfogyott, akkor egy vaníliás astalt. Na, én kérek elnézést ezért?
2: Ne, ez annyit érde. Mentem haza, szevasztok.
1: Oké, jó van, gyere jövő hétfőn. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet, záporokkal, zivatarokkal. Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Megújítaná a honvédelmet a leendő miniszter. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tudatosság és körültekintő tájékozódás, ezek is segíthetnek elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Erre hívta fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: A honvédelem megújításáról beszélt Rosszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter, miután az országgyűlés két bizottsága is támogatta kinevezését. A volt vezérkari főnök azt mondta, az új vezetés másként tekint majd a katonákra és a honvédelemre, ezért arra kérte a leszerelésüket fontoló katonákat, hogy várjanak még. Arról is szólt, hogy az állam visszaszerezheti részesedését a védelmi ipari cégekben. Éhínséget okozhat a műtrágya blokád, az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállítóhajó átengedése is enyhíteni a helyzetet, miközben a növekvő költségek világszerte élelmiszer drágulást okozhatnak. Meghalt egy 7 éves kisfiú Belgiumban, miután egy erősszel lökés több méter magasba emelt egy ugrálóvárat egy gyerek focitornán. A gyermek a földre zuhant és súlyosan megsérült, az orvosok később már nem tudták megmenteni az életét. Több másik gyerek is megsebesült a balesetben. A hatóságok vizsgálják, hogy megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma, május 11-én van a közlekedési kultúra napja. Hát én ahogy jöttem, mentem a városban egész nap, úgy vettem észre, hogy azért ezt nálunk még mindig inkább anyád napjának hívják. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek. Egészen éjfélig velem White Boy, ami tanácsifben.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 27 évvel és egy nappal ezelőtt jelent meg ez a most érkező kislemez, amely rögtön az angol kislemezlista második helyén nyitott. Jerry Halliwell érkezik a Look At Me-vel. Good luck.

Best FM, a legjobb zenék. Hallgattassék meg a másik fél is. Gondolom valami ilyesmi járhatott Brandy és Monica fejében, amikor is a Michael Jackson és Paul McCartney duett a The Girl Is Mine által megikletve elkészítették a saját verziójukat. Annyiban azonban sikerült lekörözni a nagy elődöket, hogy ellentétben Michael Jacksonnal és Paul McCartneyval ők ezért a dalért 1999-ben Grammy-díjat kaptak. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, abban a kevés percben, ami még hátra van ebből az órából, érkezik majd egy gyilkos, meg egy személyi edző lányokat futtat. Szóval csupa rossz fiú, bad boys, pont úgy, ahogy Alexander Burke mondja.

0: a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: maradok távol.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Szil majd a budapesti koncertjén is biztosan belekezd a Killerbe. Hát az valami olyasmi érzés minden túlzás nélkül, mint amikor a Rolling Stones elkezdi játszani az I Can Get No Satisfaction. Liba Bőr, jön Adamski, és a Killer itt a Bested a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A méhészeket is sújtja az aszály. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tarr Zoltán. Országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tarr Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröli Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intes páráruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszóltan záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Így vagy úgy, de minden a hármas számról szól majd a következő 60 percben. Vagy úgy, hogy ott van a csapat nevében a hármas, Three Doors Down, vagy úgy, hogy háromszor mondanak majd valamit, ring, ring, ring, vagy úgy, hogy csak simán egy háromtagú zenekar érkezik, a Sugar Babes, és egy egykori háromtagú zenekar énekesnője, Beyoncé, indítja az órát a Halo-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk.

Kiss FM a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani fét lesz, már nem az a fét lesz, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fétlesz jó pár szó Maxi Jazz-zel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazz-zel jön az Insomnia.

Best FM, a legjobb zenék a mai naphoz képest egy picikét visszahűl az idő holnapra. 18 foknál nagyon nem lesz melegebb kedden. Lesz hidegfront, és lesz közepesen felhős égbolt, illetve pont úgy, mint ma, random záporok, zivatarok.

Best FM a legjobb zenék, Pitbull csak négyig számol, nekünk azért tovább kell számolni, mire nyáron végre idejön a Puskás Arénába, de abban biztosak lehetünk, hogy a brutális repertoárnak ez is a részét fogja képezni. I know you want me, Kaya Ocho, jön Pitbull, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: Get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Egyre több az elektromos autótöltő itthon. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta el rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és a 65. születésnapját fogja ünnepelni Max Alfred Elliot. 1961. június 10-én született Maxi Priest. Ő jön itt most a Best-en a klub.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kis lemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ezért itt a Best.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Tudom, hogy nehéz volt, tudom, hogy kemény volt, de még egy óra és vége. Ígérem, ennyi lesz a hétfő, és onnantól, hogyha ezen túl vagyunk, akkor tényleg a maradék négy nap, a kedd, a szerda, a csütörtök, meg a péntek, az már pikpak elmegy, és rögtön itt van a hétvége. Nekünk pedig rögtön itt van Amy Winehouse, a Back to Black-kel indul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetie Tracy Chapmantől 1988-ban 3 Grammy díjat is nyert, tavaly pedig beiktatták az amerikai nemzeti archívumba. Jön a Fast Car, Luke Combs-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

do something. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.